0: Discord o era tão patado.
1: Micro-Jóra.
0: Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-Jóra. Micro-